Radio Mozambique irikumupa maverekete onjimi ochindao. Radio Mozambique irikumupa maverekete onjimi ochindao.